forças. Remaia de Kamalama. Fica mais teime neime clama lamai. Oriême ne halamai as teime camas. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo.